Ördög van a botomba, rózsaja kalapomba, állj! Aki akar verekedni, most álljon ki botot vár.